0: dolláros, a világ legnagyobb űrkikötőjét tervezi felépíteni Louisianában. A SpaceX 100 milliárd dolláros beruházással egy olyan létesítményt épít fel az amerikai Louisiana államban, amely várhatóan a világ legnagyobb űrkikötője lesz a louisianai gazdaságfejlesztési terület ketté nyilatkozata szerint. A létesítmény vermillión parészben építik fel, és úgy tervezik, hogy évente több ezer rakétaindítást tudjon kiszolgálni. Kedves hallgatóink, a mai hírösszefoglalónkat hallották.
1: Türkiye hangja a világ minden táján mindig önökkel vagyunk.

Meg egy olyan harapnivalóról szeretnénk beszélni, amely évszázadok óta majdnem olyan fontos szerepet tölt be a törökök életében, mint a kenyér. Valójában az éhes emberek, a kevés idővel, valamint a szűk költségvetéssel rendelkezők igazi megmentője. Különösen akkor, amikor éppen felébredünk, ebédszünetet vagy délután hazafelé tartunk. Mi lehetne jobb ennél a péksüteménynél? A Türkia utcai ízei című műsorunkban továbbra is Anatólia gyorsan elkészíthető, mégis rendkívül ízletes ételét mutatjuk be. A mai menünkön a szimit. Lehet, hogy még soha nem kóstolta meg a szimitet, sőt, talán a nevét sem hallotta korábban, de valószínűleg már láthatta valahol. Először nézzük meg, mi is ez a szimit, és hogyan néz ki. A szimit egy kör alakú, általában 15 cm átmérőjű, többnyire szezámmaggal borított péksütemény. Alapanyagai liszt, víz, élesztő és só. Az ország különböző részein kisebb eltérések lehetnek mind a méretében, mind az összetevőkben, ami természetesen az ízére is hatással van. Például az isztambuli szimit valamivel nagyobb és puhább, míg az ankarai szimit kisebb, ropogósabb és sötétebb színű. Ennek oka, hogy a tésztásütés előtt töllőmelaszba mártják. A melasz adja a szimit jellegzetes színét és különleges ízét. Másik példaként megemlíthetjük Rize és Kastamonu szezám nélküli szimitjeit. Tudták például, hogy Kastamonuban a szezám nélküli változatot kopasz szimitnek nevezik? De vajon honnan származik maga a szimit szó? Mikor és hogyan jelent meg? Ezekre a kérdésekre nem könnyű egyértelmű választ adni. A szó eredetéről több elmélet is létezik. Egyes források szerint a szimit a görög szemidálisz, azaz búzadara, vagy zimites, élesztős kenyér szavakból ered. Más vélemények szerint az arab szabint, finomra őrölt liszt vagy daraszóra vezethető vissza, amely pedig az arámi szír szamit a szóból származik. Sőt, vannak, akik szerint még ennél is régebbre nyúlik vissza, és az akád szamidu szóval hozzák kapcsolatba, amely az őről négéből származik. Ebben a kérdésben kevés a biztos információ. Az írásos források többsége az 1453 utáni időszakból, vagyis Konstantinápoly oszmán meghódítását követően maradt fenn. Abban az időben az oszmán birodalom udvarában már használták a szimit szót, de a mai szezámos gyűrű alakú péksütemény még nem létezett. Akkoriban a szimit szó finom lisztet jelentett. A palota lisztraktárait szimit hánénak nevezték. A lisztelosztásért felelős személyt szimit csibasinak, a palota végségeit pedig szultáni sütőnek nevezték. A mai szimithez hasonló, gyűrű alakú, finom lisztből készült kenyérféle először 1592-ben jelent meg az írásos feljegyzéseiben.

Jól esik valami gyors és laktató falat. A Simit pontosan ezeknek a pillanatoknak a hőse. A forgalmas utcákon, a lakónegyedekben, piros lámpánál várakozva, vagy éppen buszhoz, kompra vagy metróhoz sietve, biztosan láthattunk már árusokat, akik hangosan azt kiáltják. Simit csie, Simit csie! A Simiteket vagy a fejükön hordott tálcákon, vagy körülbelül 2 méter magas, üveges mozgó kocsikban kínálják. Természetesen nem szabad megfeledkeznünk az útmenti pékségekből áradó friss Simit illatáról sem, ha lehetősége nyílik közvetlenül a pékségbe vásárolni. Figyelje meg, milyen ügyesen és gyorsan formázzák a pékek a tésztát. Először únyi vastagságú rudakká nyújtják, majd összesodorják, és gyűrű alakúra formázzák. Ezután hígított melaszba mártják, szezámmagba forgatják. Végül a kemencébe kerül. Majd elérkezik a várva vár pillanat. Az első harapás. Egy kívül ropogós, belül puha, illatos, még meleg szemétből. Mellé tökéletesen illik egy pohár ajrán, vagy egy frissen főzött török tea. Jó étvágyat kívánunk! Még egy apró figyelmeztetés. Miután megették a szimitet, ne felejtsék el ellenőrizni a fogaikat és a szájuk szélét. Könnyen lehet, hogy ott maradt néhány szezámmag. Türkiye utcai ízei.

Keďže šalgatu ing a törökö rádió magyar nyelvódása, melyet minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig haladnak, véget ért. Legközelebb honnap magyar idő szerint 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n, viszonthallásra.